0: és kinyitja a száját.
1: Csimon otvori usta.
2: Better you escape.
0: Jobb, ha elmenekülsz.
1: Ti najbolje pobjegni.
2: So now the next day is coming.
0: Így hát eljött a másnap.
1: Tako je stigo sljedeći dan.
2: Shiva's heart is pumping.
0: Shiva sive pugrant.
1: Shivino srce je tuklo.
2: What she is going to do?
0: Mit fog most csinálni a Parvati?
1: Što će Parvati učiniti?
2: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
0: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
1: Jer žene su tisuću puta snažnije od tigra.
2: Because that's Shakti.
0: Mert ez a Shakti.
1: Jer su one Shakti.
2: That Shakti can be destructive.
0: A Shakti lehet pusztító.
1: Shakti može biti destruktívna.
2: Or can be protective.
0: Vagy védelmező.
1: Ali može zaštititi.
2: That Shakti can be mother.
0: Ez a Shakti lehet anya.
1: Shakti može biti majka.
2: Or that Shakti can be your death.
0: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
1: Ali Shakti može biti vaša smrt.
2: That's why there's a Shakti Puja celebration.
0: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
1: Zato se slavi Shakti Puja.
2: In your car is Shakti.
0: Az autódban Shakti van.
1: U vašem autu postoji Shakti.
2: The engine, the motor is the Shakti.
0: A motor az a Shakti.
1: Motor je Shakti.
2: That can bring to your destination.
0: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
1: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
2: Or that can kill you.
0: De meg is ölhet.
1: Ili koja vas može ubiti.
2: Knife is a Shakti.
0: A kés is Shakti.
1: Nož je Shakti.
2: Gun is Shakti.
0: A pisztoly is Shakti.
1: Puska pisztoly is Shakti.
2: Electricity is Shakti.
0: Az elektromosság Shakti.
1: Električná energia is Shakti.
2: The whole world is entirely filled with Shakti.
0: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
1: Cél je svět ispunjen sa Shakti.
2: Shakti is ruling, you know.
0: A Shakti uralkodik, tudjátok?
1: Shakti vláda.
2: Ladies are governing the world, not the men.
0: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
1: Žene vládajú svietom, ne muškarci.
2: Men are only the guards.
0: A férfiak csak az őrök.
1: Muškarci sú samo čuvári.
2: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
0: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
1: Shakti je božanska, milostiva, velika.
2: If 1 minute electricity goes out, you know.
0: A egy percre kimarad a villamos áram.
1: U jednom trenutku kad nestane električna energia.
2: How many millions of or billions of forints lost?
0: Hány milliárd forint vész el?
1: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
2: All factory stops.
0: Az összes gyár megáll.
1: Sve tvornice more obustaviti.
2: All hospitals, the lifts.
0: Összes kórház, lift.
2: Instruments.
1: Bolnice, liftovi, instrumenti.
0: Készülék.
2: All cars stops there where it is.
0: Összes autó megáll ott, ahol van.
1: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
2: And this can save our life.
0: És ez megmentheti az életünket.
1: Ali to isto može spasiti naš život.
2: So this world is full of Shakti.
0: Ez a világ tele van Shaktival.
1: Ovaj svijet pun Shakti.
2: And we should know how to deal with this.
0: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
1: Trebamo znati kako postupati s time.
2: Shiva was well informed.
0: Shiva jól informált volt.
1: Shiva je bio dobro informiran.
2: Now even Shiva would like to think different, he can't.
0: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
1: Sad kad bi Shiva i želio drugče razmišljati, ne može.
2: Such black males in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
0: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
1: I takve ucijene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
2: Even he begins to think nice about Parvati.
0: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
1: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
2: No, she has no power.
0: Nem, nincs rá ereje.
1: Ona više nema snage.
2: She cannot do anything to me.
0: Ő nem tehet velem semmit.
1: Ona mi ništa ne može učiniti.
2: And she loves me.
0: S ő szeret engem.
1: Ona me voli.
2: She is one with me.
0: Ő egy velem.
1: Ona je jedno sa mnom.
2: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
0: De mégis a fantáziájában ott látja szélesre nyitott száját.
1: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
2: And already he feels his shoulder bitten by her.
0: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
1: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
2: That shoulder is already damaged little.
0: Az a váll már szét is van roncsolva.
1: Rame već malo načeto.
2: Like when someone gets the death sentence.
1: To je kao kad nekog osudite
2: na smrt. The death sentence that he will be.
0: Hogyha valakit halálra ítélnek.
2: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
0: Mielőtt már odavinnék abba a szobába vagy.
2: Emotionally.
0: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
1: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju koju će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
2: She was sitting on the rock.
0: Ő ült a sziklán.
1: Shiva je sjedio na stijeni.
2: Parvati is coming with a bucket of water.
0: Parvati jött egy vödör vízzel.
1: Parvati došla sa kantom vode.
2: And putting water on his body to wash.
0: És elkezdte a vízzel mosni Shivát.
1: Zalievala mu tijelo da ga pere.
2: And right shoulder is trembling.
0: A jobb váll remegett.
1: A Shivino desno rame je drhtalo.
2: And she asked Shiva.
0: És ő megkérdezte Shivát.
1: I ona upita Shivu.
2: Lord.
0: Uram.
1: Gospode.
2: Is this water too cold?
0: Ez a víz túl hideg?
1: Je li ti voda prehladna?
2: No.
0: Ne.
1: Ne, ne, nije.
2: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
0: Akkor miért remeg egy kicsit a vállat most?
1: I zašto ti onda danas drhti rame?
2: He said, no, it's okay.
0: Ne, minden rendben.
1: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
2: So she said, don't worry, it will be okay.
0: Ne aggódj, rendben lesz.
2: Rubbing more and more.
0: Egyre jobban dörzsölte.
1: Horiti kaže, ne brini, bit će u redu i sve više masirala rame.
2: And Shiva is thinking.
0: Shiva azt gondolta.
1: A Shiva je razmišljala.
2: Definitely, today I will lose my shoulder.
0: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
1: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
2: Out of love, I can't say no.
0: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
1: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
2: And if I will tell something, maybe I am wrong.
0: Ha mondok
2: I will hurt her.
0: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
1: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
2: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order, it will be okay.
0: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára. Minden rendben lesz.
1: A Parvati rekla, Gospode, nemoj obraćat previše pažnje na to desno rame, bit će sve u redu.
2: And Shiva was thinking.
0: Shiva azt gondolta.
1: Shiva razmišljao.
2: Narada is right.
0: Naradának igaza van.
1: Narada je u pravu.
2: Definitely she is planning.
0: Biztosan tervezi már.
1: Ona očito nešto planira.
2: So he was looking that side and then looking again back side.
0: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
2: And she opened wide mouth.
0: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
2: So he could see on her shadow on the rock.
0: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
1: Shiva se ogledava lievo desno i vidio Parvati sa razjapljenim
2: ustima. Mouth was opening wide.
1: I vidio
0: njenu sjenu. A száj nagyon szélesre nyílt.
1: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
2: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
0: Mivel a nyelve közepével akarta megérinteni a bőrét.
1: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
2: And she came near.
0: És közel hajolt hozzá.
1: I približila mu se.
2: And in that minute Shiva looked to her.
0: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
1: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
2: So complete picture was there.
0: Ott volt egy teljes kép.
1: Imali smo kompletnu sliku.
2: As Narada described.
0: Ahogy Narada leírta.
1: Onako kako je naroda opisao.
2: Perfectly.
0: Tökéletesen.
1: Savršeno točno tako.
2: His plan was successful.
0: Terve sikeres volt.
1: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
2: Shiva ran away.
0: Shiva elfutott.
2: With his bathing towel.
0: Törülközőbe csavarva.
1: Szahalyom.
2: And she ran behind him. Lord, what happened? Stop, please.
0: A Parvati pedig futott utána, hogy Uram, mi történt? Állj meg!
1: A Parvati je potrčala za njim i pitala Gospode, pa molim te, što se dogodilo?
2: We often saw Shiva running.
0: Gyakran látjuk Shivát futva.
1: Mi često vidimo Shivu kako trči.
2: But that fast running I never saw.
0: De annyira gyorsan még sohasem futott.
1: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
2: So that fast running away your confidence.
0: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
1: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
2: That fast running away your devotion.
0: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
1: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
2: Shiva and Narada have lost nothing.
0: Narada nem veszített semmit.
1: Narada nije ništa izgubio.
2: But you lost something.
0: De te veszítesz valamit.
1: Ali vi ste nešto izgubili.
2: It destroyed your spirituality.
0: A te lelkiségedet tette tönkre.
1: Te uništilo vašu duhovnost.
2: It took long time.
0: Sok időbe telt.
1: Trebalo je dugo vremena.
2: Few hundred years.
0: Pár száz évbe.
1: Nekoliko stotina godina.
2: Till they could come again together.
0: Amíg megint újra egy összekerültek.
1: Dok se nisu opet mogli spojiti.
2: And speak what happened.
0: És megbeszélték, hogy mi történt.
1: I razgovarati o tome što se dogodilo.
2: Then they both smiled.
0: Akkor mindketten mosolyogtak.
1: Ona se oboje nasmiješilo.
2: It was the Narada's politic.
0: Ez a Narada politikája volt.
1: Bila je to Naradina politika.
2: In that minute Narada came.
0: Abban a pillanatban jött Narada.
1: Tom trenutku je došao Narada.
2: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means Shiva, please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva, kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me, please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is pjeval tako pun devocije predanosti, Shiva mu je oprostio, jer Om Namo Shivaya znači, Gospode, oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore you should surrender.
1: Ezért adat magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a jóga óra vagy a szatszang.
2: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
0: Someone wrote me a letter.
1: Valaki írt nekem egy levelet.
2: Nekom je napisao pismo.
0: From one of your countries.
1: Az egyik országotokból.
2: Iz jedna od vaših zemalja.
0: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
1: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
2: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
0: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
1: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
2: Je cijeli tjedan toliko težak i tako dug dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
0: I have longing for that.
1: Nagyon vágyom rá.
2: Ja žudim za time.
0: And some people write me letter.
1: És valaki azt írta nekem levélben.
2: Neki su mi ljudi napisali pisma.
0: Excuse me, please.
1: Kérlek, bocsáss meg.
2: Oprosti, molim te.
0: But I hate to go to satsang.
1: De utálok a satsangra menni.
2: Ali mrzim ići na satsang.
0: I don't like these people there.
1: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
2: Ne volim ljude koji su tamo.
0: They are sitting all these crazy people.
1: Az összes őrült ott ül.
2: Tamo sjede sve neki luđaci.
0: And nobody loves someone.
1: Senki se szereti egymást.
2: I niko ne voli drugoga.
0: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
1: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
2: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
0: like these people are also there.
1: Ilyen emberek is vannak ott.
2: Ima i takvih slučajeva.
0: So it is that person who sees negative is the negative.
1: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
2: A negatívna je osoba, ona osoba, koja vidi negatívno.
0: Because they lost this love.
1: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
2: Jer takva osoba izgubila ljubav.
0: And when there is no love, then everything is disturbing.
1: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
2: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
0: That everyone is stranger.
1: Akkor mindenki idegen.
2: Onda su svi međusobno stranci.
0: And one feels that they are against me.
1: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
2: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
0: So this means now you fall into the darkness.
1: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
2: To znači da sada padate u tamu.
0: Your spirituality is getting down, is decreasing.
1: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
2: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
0: If your spirituality is increasing,
1: ha a lelkiséged növekszik,
2: ako vam raste duhovnost,
0: then you will not see like this.
1: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
2: Onda nećete primjećivati takve stvari.
0: So those who are not going in satsang.
1: Tehát akik nem mennek a satsangra.
2: Oni koji ne odlaze na satsang.
0: Their development is very slow.
1: Azok nagyon lassan fejlődnek.
2: Njihovi razvoj je jako spor.
0: And you are not going for the organizers to the satsang.
1: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
2: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
0: You are going to Mahaprabhuji.
1: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
0: Devapuriji.
1: Devapuriji kedvéért.
2: Vidite Mahaprabhuji u Devapuriji.
0: And you are going for yourself, not for anybody.
1: És saját magadért mész oda, nem másért.
2: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.

0: That's it.
1: Erről van szó.
0: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
1: Még ha nem is szereted az injekciót, gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
2: Vi možete misliti da je on okrutan.
0: How unhuman he can be.
1: Milyen embertelen.
0: De without any feelings.
1: Érzéstelen.
2: Bez osjećajen.
0: 5 cm long needle.
1: 5 cm tű.
2: Ubode vam iglu od 5 cm.
0: But doctor don't think like that.
1: De az orvos nem így gondolkodik.
2: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
0: He has positive thinking.
1: Ő pozitívan gondolkodik.
2: On pozitívno razmišlja.
0: That you will be helped through this.
1: Hogy ez meggyógyít téged.
2: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: All should be humble.
1: Mindenki legyen alázatos.
2: No one bi treba biti ponizni.
0: No one should be afraid about anybody.
1: Senki se féljen senkitől.
2: I niko se ne bi treba bojati nekog drugog.
0: Help, help, help.
1: Segíts, segíts, segíts.
2: Pomozite, pomozite, pomozite.
0: Then is your intellect will become very clear.
1: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
2: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
0: And your intellect will be supportive.
1: És az intellektusod támogató lesz.
2: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
0: Otherwise you will have bad conscience.
1: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
2: Inače ćete imati lošu savjest.
0: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
1: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
0: Bad feelings.
1: Rosszak az érzéseid.
2: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
1: Akkor elvesztél.
2: Izgube se.
0: And then searching something different.
1: Valami mást keresel.
2: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
0: Also you don't like there.
1: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
2: Onda vam se ni to ne sviđa.
0: Then something different.
1: Akkor megint valami más.
2: Pa opet nešto novo naiđe.
0: There also don't like.
1: Aztán azt sem szereted.
2: Ali ni to vam se ne sviđa.
0: Then you don't know how to come back again.
1: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
2: Na kraju ne znate kako da se vratite.
0: So you should adopt the technique of Narada.
1: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
2: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
0: How to come back to Shiva.
1: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
2: Kako da se vratite Shivi.
0: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
1: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
2: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
0: But now you come back.
1: De most visszajöttél.
2: Ali sada se vraćate.
0: Door is always open.
1: Az ajtó mindig nyitva áll.
2: Vrata su uvijek otvorena.
0: Therefore, avoid the kusanga.
1: Ezért kerüld el a kusangát.
2: Zato izbjegnite kusang, loše
0: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
1: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
2: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
0: Don't talk nonsense.
1: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
2: Nemojte sami govoriti gluposti.
0: If you confuse one spiritual person,
1: ha egy spirituális szemét megzavarsz,
2: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
0: then you have to wait for one life.
1: Akkor egy életet,
0: for realization.
1: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
2: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
0: If you confuse two,
1: ha kettőt összezavarsz,
0: then two lives.
1: Akkor az két élet.
2: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
0: If you are talking confuse 100 people, then 100 lives you have to wait.
1: Ha beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
0: Jesus Maria.
2: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
1: Jezus Mario.
0: And therefore,
1: ezért,
2: zato,
0: everything comes to you.
1: Minden általad jön.
2: Sve vam se vraća.
0: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
1: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
2: Zato se trebate bojiti.

0: onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
1: So that is against ahimsa.
2: As elanti da što ahimsa var.
0: Jer tako je ponašanje protiv ahimše.
1: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
2: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
0: I ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
1: It's not ahimsa.
2: Ez nem ahimsa.
0: To nije ahimsa.
1: Therefore, always analyze your thoughts.
2: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
0: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
1: Very careful.
2: Nagyon óvatosan.
0: Vrlo pažljivo.
1: You should know that your thought will be very soon your word.
2: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szavad lesz.
0: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
1: And then your words will be very soon the reality.
2: És aztán a szavaid nem sokára a valósággá válnak.
0: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
1: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
2: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
0: To sú neka duhovná uputstva, kako zaštititi vašu duhovnost.
1: You will have not find such a master who is so direct to you.
2: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
0: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
1: Because I care about you.
2: Mivel én vigyázok rátok.
0: Ja vam to govorim jer mi je stalo do vas.
1: I'm not someone who give lecture and go away.
2: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
0: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
1: We live together.
2: Mi együtt élünk.
0: Mi živimo zajedno.
1: That's it.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव के सनातन धर्म की। हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार।
1: Szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.
0: And unless you will not do this, your physical and mental health will not be good.
1: De amíg ezt nem teszed, addig nem válik jóvá a fizikai és mentális egészséged.
0: I see everyone's body and face.
1: Látom mindenki testét és arcát.
0: 86%
1: 6%
0: is not healthy.
1: 86% nem egészséges.
0: Because the ahar, the diet is not good.
1: Mert hogy nem megfelelő az étkezés.
0: You are vegetarian, I know.
1: Tudom, vegetáriusok vagytok.
0: But you went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the bread?
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little bakery in village, little bakery, that's good.
1: Hogyha van egy kis pékség a faluban, az jó.
0: But big bakeries which is producing the breads and this, we don't know what kind of oil, spices, salt, or many other animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele, miféle olajat, sót, esetleg állati dolgokat.
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house.
1: Meg a mészárosok.
0: And
1: a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Somebody have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And somebody have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják.
0: And it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja, szőre is.
0: This was given in one magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of the nourishment.
1: A gyakorlóink 86%-a nem teljesen egészséges a táplálkozás miatt.
0: Yes, nourishment is there. Food is there, but you don't know how to eat.
1: Ott az étel, de nem tudod, hogy kell enni.
0: And how to cook.
1: Hogy kell főzni.
0: So it is a biggest biggest mistake of the humans that they lost cookings.
1: Ez az emberek legnagyobb hibája, hogy elvesztették a főzést.
0: And from the nature we have so many things, but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.

0: például.
1: I'm trying to bring some ancient old trees or bushes, something from there.
0: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
1: Now, we came to know, yesterday we read about babul.
0: Tegnap hallottunk a babulról.
1: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
0: Körülbelül 15%
1: are using the toothpaste of the Ramdev.
0: Aki ilyen fogpasztát használ.
1: I'm not supporting advertising.
0: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
1: Ramdev is very nice person, very very nice person.
0: Ő egy nagyon finom ember.
1: And his point is number one, to give health to all humans.
0: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
1: And so in his toothpaste,
0: az ő fogpasztájában,
1: there is all this like our babul, for example.
0: Olyanok vannak benne például, mint ez a babul.
1: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our babul.
0: És a tubuson is rajta van a képe.
1: But Indians just chopping off these trees and throwing away.
0: Csak kivágják a fákat és kidobják.
1: No one is eating, no one is using.
0: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
1: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
0: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
1: Because Indians are now running behind what European thrown away.
0: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
1: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
0: Itt ültök szépen a padlón.
1: And mostly Indians will choose to some chair.
0: Az indiaiak meg cipővel széken.
1: Because it is a shame to sit on the floor.
0: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
1: So Indian have lost. They lost.
0: Elvesztek.
1: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
0: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
1: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook. Good, very good.
0: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
1: All these ladies in very expert they are, Indian ladies.
0: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
1: Very expert in making makeup.
0: Abban, hogy kifessék magukat.
1: I don't know how they have I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
0: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
1: How is perfectly color exactly.
0: Milyen jól van színezve.
1: Not one tökéletes. More color and less color, you know?
0: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
1: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
0: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
1: And I make also in like this.
0: És megpróbáltam így.
1: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
0: A fele belement a szemembe.
1: And when I closed like this, there was no color.
0: Mikor meg becsuktam, ott nem volt szín.
1: So in one thing I can tell.
0: Egy dolgot elmondhatok.
1: The women are 150% perfect.
0: A nők 150% tökéletesek.
1: That's okay.
0: Ez így jó?
1: Is not bad.
0: Nem baj.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: We everyone want to look good.
0: Mindenki jól akarja csinálni.
1: So, but this is outer things.
0: De ez külsődleges.
1: Our Holy Guruji said, nakhara.
0: Így mondta Holy Guruji.
1: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
0: Nem valóság.
1: The artificial gold is more shining.
0: A nem valódi arany fényesebb.
1: But that will not shine too long.
0: De nem hosszú ideig fénylik.
1: So second thing is, now you are, we are all looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
0: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
1: And where there is advertising,
0: mikor van egy reklám,
1: it is a commercial. And the commercial has not so much quality.
0: Annak nem olyan jó a minősége.
1: Our Swami Phulpuriji.
0: Phulpurijing, Swami.
1: This morning had a breakfast with us.
0: Velünk reggelizett ma.
1: And he got again a nice vegetable and chapati.
0: Kapott finom zöldséget, csapatit.
1: And he said, now I have prana in my body again.
0: Azt mondta, megint van prana a testemben.
1: Because what he ate in the aeroplane.
0: Mert amit a repülőn evett.
1: On the way. And butters and breads.
0: Útközben csak kenyeret, vajat.
1: That bread has no pranas. But of course, our Avatar Puri loves that.
0: De persze, a mi Avatar Purink szereti azt.
1: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, what you give Swamiji.
0: És bemegy a konyhába, és azt mondja, ez az én kenyerem.
1: It's okay. He's a little child.
0: Ő még kisgyerek.
1: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
0: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
1: And so is the children all here in the.
0: Szemét étel, engem szemét étel.
1: So I ask you again.
0: Megint megkérdezem.
1: Please learn cooking.
0: Kérem, tanuljatok meg főzni.
1: Just put in the hot water boiling something and take out and salt and eat. This is not a cooking.
0: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
1: So they all throw away all these bushes in India.
0: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
1: And in many other countries.
0: Más országokban is.
1: And they are putting some other different kind of plants.
0: És mást ültetnek helyébe.
1: So they are not useful at all.
0: Nem tudják.
1: Except they give the little shadow or
0: azok még árnyékot sem adnak többet.
1: Now when we look the research by the Ayurvedas.
0: Mikor kutatjuk az Ayurvédával
1: about this bamboo tree.
0: Ezt a fát.
1: If you go to Mumbai, Calcutta, Delhi.
0: Elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe.
1: The young boys.
0: Ott a fiatal fiúk.
1: They want to earn little money.
0: Kis pénzt akarnak keresni.
1: So they cut little branch of this tree.
0: Levágják ennek a fának egy
1: and
0: kis
1: 15 centimeter long, they make pieces of this.
0: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
1: And they go from house to house.
0: Házról házra járnak.
1: They call toothbrush.
0: Azt mondják fogkefe.
1: And people are waiting for that.
0: És várnak rájuk az emberek.
1: And they take this, then this stick of the bamboo.
0: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
1: They bite slowly.
0: Lassan rágcsálják.
1: And they brush the tooth.
0: Ezzel tisztítják a fogat.
1: Yes. And they don't have this problem.
0: Nincsenek ilyen gondjaik.
1: Most we can say though European have a good technology, good pest brush, this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in other countries or what we call the

0: Orgos.
1: And she knows everything about this pharmacy.
0: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
1: And she read how much benefit have for our body this babul's fruits.
0: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
1: 80% diseases from the women can be cured through only this babul.
0: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
1: But it's not for 2-3 days, yes?
0: De nem 2-3 nap alatt.
1: You have to continuously drink this water.
0: Folyamatosan inni kell ezt a teát.
1: You take few pieces from this fruits of the babul.
0: Néhány darab babult beleteszel.
1: And boil it little water.
0: Forró vízbe, kicsit forralod.
1: And then you drink the water.
0: És aztán megiszod a teját.
1: Every day.
0: Minden nap.
1: 3 times a day.
0: Háromszor naponta.
1: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
0: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
1: But not drinking all the times.
0: De mindig itt.
1: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
0: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
1: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
0: Reggel a tej a kávé előtt 15 percet várj.
1: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
0: Fél órával ebéd vacsora előtt.
1: It's for men and for women is a very, very healthy dish.
0: Nőnek és férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
1: So how else she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
0: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
1: And her eyeballs went up.
0: És így felnézett.
1: Like this. Why you didn't tell me before?
0: Korábban miért nem mondtad? Ezt mondta.
1: She was mentally thinking. She didn't tell me loudly.
0: Nem mondta.
1: So it means that how good thing it is.
0: Látjátok, milyen jó ez.
1: So this is the same the same cast of this tree is called the here is called what they call akácia.
0: Itt ez az akác fajta akácia, akáciának.
1: But it is this akácia is little different.
0: Az egy kicsit különböző.
1: So horse and donkey is different.
0: A ló és a szamár kicsit eltér.
1: It looks like similar.
0: Hasonlónak tűnik.
1: Have 4 legs.
0: 4 lába van mint kettőnek.
1: Everything.
0: Ilyesmi.
1: But it is different.
0: De azért eltér.
1: The German Shepherd is different. Then what in the Romania running dogs free.
0: A németek másképp pásztorkodnak, mint a román szabad állattartás.
1: But the dogs are all very good, very beautiful.
0: És az ottani kutyák nagyon jók.
1: They also need love.
0: Azokat is szeretni kell.
1: But in certain things,
0: de bizonyos dolgokban,
1: the shepherd can do, other cannot do.
0: Egyik meg tudja csinálni, a másik nem.
1: And what the Hungarian shepherd's guard's dog, what it can do, the shepherds cannot do.
0: És amit a magyar pásztor kutya meg tud csinálni, az maga a pásztor sem.
1: So every tree have a different qualities, some different.
0: Minden fának más a minősége.
1: And definitely 100%.
0: 100% biztos.
1: In European science and everywhere have been tested about every plants and trees and etc. Definitely.
0: Hogy az európai tudomány nem vizsgálta végig az összes növényt.
1: It has a what they call the Latin language.
0: Van a latin nyelv.
1: And India has a Sanskrit language.
0: És Indiában meg a Sanskrit.
1: But kara, that is in Sanskrit word, there is a kara.
0: Van ez a Sanskrit szó.
1: And kara means all like a horse, donkeys, etc.
0: Ezek olyanok, mint a ló,

0: Szamár.
1: Four legs.
0: Négy lábú.
1: And so, but as I said,
0: ahogy mondottam,
1: there are horses, many, many different kind of horses.
0: Sokféle fajta ló van.
1: So similarly these trees.
0: Hasonlóan ezek a fák.
1: And where these trees are growing in that circumstances, in that environment.
0: A fák és a környezet, ahol nőnek.
1: That is very important.
0: Az nagyon fontos.
1: In Rajasthan, hardly 5 times or 20 times rain coming.
0: Rajasthanban alig 15-ször esik.
1: In our garden, there is nearly 2 meters deep water.
0: Jadamban 2 méter mélyen van a víz.
1: And soil is about 40 centimeters in Jadon maximum.
0: És maximum 40 centi vastag a talaj.
1: And all everything is dry.
0: És teljesen száraz.
1: But these trees are surviving.
0: De mégis túlélnek ezek a fák.
1: And when it's very hot, they become very green.
0: És mikor nagyon meleg van, akkor zöldelnek.
1: So that is quality of the medicine or effect on our body.
0: És így van orvosi hatása a testünkre.
1: Just sit under this tree for half an hour.
0: Fél órát ülj ez alá a fa alá.
1: You will see how good you feel.
0: És meglátod, milyen jól érzed magad.
1: And there's another tree that's called the imli.
0: Van egy másik fa, így hívják.
1: Lie down in the shadow.
0: Feküdj az árnyékában.
1: For 1 hour. You will get up with the fever.
0: És lázasan kelsz fel.
1: Yes. So effect is there.
0: Van hatás.
1: Therefore.
0: Tehát.
1: Now. It is say we throw the banana and the banana skin we are eating.
0: Eldobjuk a banánt, megesszük a héját.
1: And goat said, O human, you are stupid.
0: Isten azt mondja,
1: the best
0: vagy
1: essence
0: ember
1: of the banana is I'm eating.
0: A én azt mondja a kecske, hogy buta vagy ember, mert én eszem meg a banán legjobb részét.
1: When I come to the garden,
0: mikor Jadonba megyek,
1: I don't go to the kitchen often. In 3 weeks I'm there, maybe 2 or 3 times I'm looking in the kitchen side.
0: Nem megyek gyakran a konyhába, néhány hetente egyszer.
1: And I'm so sad.
0: Annyira elszomorodok.
1: So angry.
0: Annyira mérges vagyok.
1: And because good things they throw it.
0: Mert kidobják a jó dolgokat.
1: And on the inside what is they are eating this little.
0: Csak egy keveset esznek meg belőle.
1: But people don't want to eat.
0: De az emberek nem akarják megenni.
1: I was in Salzburg.
0: Voltam Salzburgban.
1: I think 1.5 months ago. Or 2 months ago, already.
0: Másfél-két hónapja.
1: And 1 hour very nice disciple, she's from England.
0: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
1: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made from the wheat.
0: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
1: And it is a old wheat, old qualities.
0: Régi minőségű búza.
1: Now they again bring in the Europe back.
0: Megint visszahozzák Európába ezt.
1: And it is so healthy.
0: Olyan egészséges.
1: Expensive.
0: De drága.
1: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
0: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
1: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jadon.
0: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jadonba elvihessem.
1: So I took 1 kilo.
0: Kaptam 1 kilót.
1: And proudly I brought in Europe the best seeds.
0: És büszkén vittem a legjobb magokat.
1: In Jadon.
0: Jadonba.
1: And Phulpuri said, we have about 5 ton like this.
0: És Phulpurji azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
1: All my followers.

0: Don't be afraid.
1: Aki akar,
0: if not, then leave
1: főzni,
0: it down.
1: Az tegye fel a kezét, ne féljetek.
0: So it means,
1: azt jelenti,
0: those who did not raise hand up,
1: aki nem tette fel a kezét,
0: is feels ashamed.
1: Az szégyenkezik.
0: Yeah, that's it.
1: Ilyesmi.
0: And those who raised hand up,
1: aki meg fölemelte a kezét,
0: now I know, so many cannot cook.
1: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
0: That's it.
1: Így van.
0: So we will do the next course.
1: Következő kurzusom.
0: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
1: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
0: Cooking pots.
1: Edényt.
0: Spoons, knife.
1: Kanalat, kést.
0: The plates, etc.
1: Tányért, mindent.
0: Vegetable and spices we will provide.
1: A zöldséget meg a fűszereket.
0: And we will have one weekend only for cooking.
1: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
0: So everybody will be sit in one line.
1: Mindenki egy sorba ül majd.
0: Everybody have about 5 square meters place.
1: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
0: And we will have big screen like this.
1: Lesz egy nagy vászon.
0: And
1: vetítő.
0: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
1: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
0: Yes, really. It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: And it will be great things.
1: Nagyszerű lesz.
0: You will enjoy eating.
1: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
0: Of course, when you eat be only potatoes and you don't eat the spinach, you will say, this is spinach.
1: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz, és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
0: The potato has on itself place, and spinach has on its place.
1: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenótnak.
0: So look in the your Google.
1: Nézzétek meg a Google-on.
0: What is the good of the potatoes?
1: Hogy mi a jó a krumplinak?
0: Yes, please.
1: Igen.
0: And what is good for in the spinach?
1: És mi a jó a spenótban?
0: What is good in carrot?
1: És mi a jó a répában?
0: And in eggplant.
1: Meg a padlizsánban.
0: And especially the eggplant skin.
1: Különösen a padlizsán héja.
0: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
1: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
0: And they had the ash of burned this eggplant.
1: És használták a padlizsánt.
0: And with that they were brushing their teeth.
1: És azzal tisztították a fogat.
0: And they got rid of this, the pyrias of the disease.
1: És megszabadultak így a ínybetegségtől.
0: So everything is there. It was very good.
1: Nagyon jó volt.
0: So there are many ways to cook. Good ways. European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
1: Különféle jó főzési módok vannak, európai, indiai, japán, kínai, stb.
0: America is European.
1: Az Amerika ilyen szempontból Európa.
0: But everything is mixed now.
1: De ott mindent összekevernek.
0: But I can tell the Japanese, Chinese.
1: Mondhatom, hogy japán, kínai.
0: Europeans.
1: Európai.
0: Middle East and India.
1: Közel-Kelet, India.
0: Africa.
1: És Afrika.
0: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
1: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy főzzenek, adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
0: And give the habit of eating

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa ciljem da šire Mahaprabhujevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And these 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy. These 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a ketrecbe.
2: Trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možete zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan?
1: Ja to kevzani jogiš bezarni jedan ketrezbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anja feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujivel pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogis.
1: Ismeritek jogest.
2: Jogisa znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jedan od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeran.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeran je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mintha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi, kao da je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananji volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine u Jaipurskom ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25, koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurujit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a
0: harmadik who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-ban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashram-u.
0: And one was the Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jeden je Haripuri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure, you know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijac.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostal sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because he was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years, and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru, and after getting sannyas, he will be Mamandeshwar already.
1: Azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a sanyász diksát, már ma a Mandalasvár is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobije sanyas diksu postati barem Maha Mandalasvar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, the where is the Karchi? Krishna is not here. So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shantit, hogy adjon egy új sanyasinak
0: virágmalát. And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sanyasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyasziksát kap.
2: On zna kada je netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pital o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: U Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti
0: mogu, believe in Gurudev.
1: Hiđ Gurudevavam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nem olyan könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
0: But ultimately it is in your hands.
1: De végső soron a te kezedben van.
2: Ali konačno u vašim je rukama.
0: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
1: Ha sannyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
2: I da li želite postati sannyasi, to je u vašim rukama.
0: If you want to have liberation, it's in your hands.
1: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
2: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
0: If you want to marry, it's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think that you will not find a partner.
1: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner
2: van. Koliko partnere postoji.
0: Only your decision is not there.
1: Csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
0: You will be successful or not? It is in your hands.
1: Hogy sikeres leszel vagy sem? Ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete? To je u vašim rukama.
0: There's one little story.
1: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
0: About cleverness.
1: Okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
0: Not trusting the master.
1: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kad se ne vjeruje učitelju.
0: And really it is in your hands.
1: És hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
0: And he had few disciples.
1: És volt néhány tanítványa.
2: Jön imó nekoliko učenika.
0: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrofa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
1: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
0: If you are jealous or not, it is in your hands.
1: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
0: So they were thinking.
1: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
0: Today we shall show the master.
1: Ma megmutatjuk a mesternek.
2: Pokazat ćemo danas učitelju.
0: That he is wrong.
1: Hogy nincs igaza.
2: Da nije u pravu.
0: That he don't know.
1: Hogy nem tudja.
2: Da on ne zna.
0: He have no knowledge.
1: Nincs tudása.
2: Da on nema znanja.
0: With our trick.
1: A trükkünkkel.
2: Pokazat ćemo to jedin trikom.
0: With our cleverness.
1: A mi okoskodásunkkal.
2: S našom pametju.
0: We are more clever than him.
1: Mi okosabbak vagyunk nála.
2: Pametni smo mi od njega.
0: So 5-6 disciples.
1: 5-6 tanítvány.
2: I tako se 5-6 učenika.
0: They caught one bird in the hand.
1: Fogtak egy madarat.
2: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
0: And they hide the birds behind on the back.
1: És eldugták a hátuk mögé.
2: Pa su sakrili pticu iza leđa.
0: A small, beautiful, nice bird.
1: Egy gyönyörű kis madarat.
2: Prekrasnu malu ptičicu.
0: And ask the master.
1: És megkérdezték a mester.
2: Pa su pitali učitelja.
0: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
1: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
2: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
0: Master said, yes, in your hand you have a bird.
1: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
2: I učitelj je rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
0: Boys were looking to each other.
1: Néztek egymásra.
2: Oni su se pogledali međusobno.
0: Laughing.
1: Nevetve.
2: Smijući se.
0: To make uncertain the master.
1: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
2: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
0: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
1: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
2: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
0: So now they decided.
1: Akkor döntöttek.
2: Pa su onda odlučili.
0: We must make master guilty.
1: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
2: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
0: Whatever he will say, it will be wrong.
1: Bármit is mond, az rossz lesz.
2: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
0: We ask him.
1: Megkérdezzük.
0: If this bird is life or death.
1: Halott madár vagy él?
2: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
0: If he will say it's life.
1: Azt mondja, pa hogy él.
2: Bude rekao da je živa.
0: We will just press with our hand and kill her.
1: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
2: Samo ćemo stisnuti jače i
0: and we will show him he's a dead bird.
1: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
2: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
0: So he's wrong.
1: Tehát nincs igaza.
2: Pa nije u pravu.
0: Or if he will say it's a dead bird.
1: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
2: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
0: We will show him.
1: Akkor megmutatjuk.
0: He's alive.
2: Pokazat ćemo je da je živa.
0: So he has today no chance.
1: Tehát ma nincs esélye.
2: I nema on šanse danas.
0: To be a winner.
1: Hogy nyerjem.
2: Biti pobjednik.
0: And we prove with this that he don't know.
1: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
2: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.

0: thinking few seconds.
1: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
2: I učitelj je nekoliko sekundi promislio.
0: And with very humble
2: poniznošću.
0: He said.
1: Azt mondta.
0: My son.
2: Rekao je, sine moj.
0: If this bird is life or death depends in your hands.
1: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
2: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
0: That I can't say you.
1: Ezt nem tudom megmondani.
2: To ne mogu reći.
0: That depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o tebi.
0: And so is this.
1: És így van.
2: I tako i sa ovim.
0: This bird is in your hand.
1: Ez a madár a kezedben van.
2: Ta je ptica u vašim rukama.
0: So it depends on your decision.
1: Te döntésedre múlik.
2: Na vama je odluka.
0: How you will be.
1: Hogy mi lesz veled.
2: Kako će vam biti.
0: If you will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
1: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
2: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
0: It depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o vama.
0: Therefore I can only wish you all the best.
1: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
2: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
0: You should practice.
1: Gyakoroljatok.
2: A vi trebate vježbati, prakticirati.
0: And decide.
1: És döntsetek.
2: I odlučiti.
0: Don't run behind the temptations.
1: Ne rohanjatok a csábítások után.
2: Nemojte trčati za iskušenjima.
0: The drums are good from far distance to listen.
1: Jó hallgatni a dobokat messziről.
2: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
0: When you are standing near, it's not so pleasant.
1: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
2: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
0: So, it is your decision.
1: A te döntésed.
2: Tako odluka je na vama.
0: And don't wait in the life. Act immediately.
1: És
0: if it is good things.
1: Don't.
0: If it is good thing.
1: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
0: Don't delay.
1: Ne késlekedj.
2: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
0: And if it is not good,
1: nem jó,
0: then delay forever.
1: Akkor halaszd el örökre.
2: A ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
0: So, ja mantra diksha.
1: Mantra dikshad.
2: Tako vaša inicijacija.
0: You must mantra, have this.
1: Eznek meg kell lenni.
2: To je nešto što zaista trebate imati.
0: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
1: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
2: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
0: And this depends on you again.
1: És ez is rajtad múlik.
2: A ponovno to ovisi o vama.
0: I had some more instructions.
1: Van néhány instrukció.
2: Imam još neke upute.
0: Now we should all have white dress.
1: Mindenki legyen fehér ruha.
2: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
0: Cream color, white.
1: Tista fehér.
2: Onu drap boju, kremasto bijelu.
0: There was a Kesarpuri student here.
1: Kesarpuri it vam?
2: Da li je Kesarpuri tu?
0: She's not. Where is your jacket? Something, she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
1: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja, és mondtam, hogy ez jó lesz.
2: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiđi mislio da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
0: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
1: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
2: One narancsasztú joga odicsú, koju imate sada.
0: You can have orange meditation shawl.
2: Kod kutya za meditáció.
1: Narancs meditáció.

0: salad.
1: Not in just a shazam meditatio.
2: Otherwise, use white dress.
0: Másként fehér ruhát hordjatok.
1: Innentől akkor részite bielu odicsu.
2: If you don't like white color,
0: ha nem szereted a fehér színt,
1: akkor se ne switch a bielu.
2: Then use those colors which you like, except orange.
0: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
1: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narandžaste.
2: And those who are sannyasis, they should take orange.
0: És aki sanyasi, az viseljen narancsszínt.
1: A oni koji su sanyasi, trebali bi imati narancsasto.
2: And those who would like to become sanyasi,
0: és akik sanyasik szeretnének lenni,
1: i oni koji bi željeli postati sanyasi,
2: you should know it is not easy.
0: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
1: Trebate znati da to nije lako.
2: To be a sanyasi in your culture.
0: Sanyasinak lenni a ti kultúrátokban.
1: Biti sanyasi u vašoj kulturi.
2: Religious complexes.
0: Vallási komplexus.
1: Postoje religijski kompleksi.
2: Cultural complexes.
0: Kulturális komplexus.
1: Kulturni kompleksi.
2: Problem with parents.
0: Probléma a szülőkkel.
2: Friends.
1: Problemi sa prijateljima, roditeljima.
2: So you may have more problems.
0: Több problémád lehet.
1: Mogli biste imati još više problema.
2: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
0: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sanyasi.
1: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sanjasi.
2: To be on the path and to get self-realization, to become a sanyasi is a great help.
0: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, sanyasinak lenni egy nagy segítség.
1: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
2: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
0: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz sanyasi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
1: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanyasi.
2: Marriage is not wrong.
0: A házasság nem rossz.
1: Nema ništa loše u braku.
2: But you should not break the sanyas life.
0: De nem szabad megtörni a sanyász életet.
1: Ali ne treba prekršiti zavjete sanyasi, taj način života.
2: And for your development, for your realization.
0: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
1: Za vaš razvoj i vašu realizáciju.
2: And for helping others in better way.
0: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
1: I za pomagati drugima na bolji način.
2: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
0: És hordozd Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
1: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji i Devpuriji.
2: It would be easier.
0: Könnyebb.
1: Tada bi bilo lakše.
2: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
0: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fénye.
1: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
2: So I spoke many times, and someone they would like to become sanyasis.
0: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne sanyasi lenni.
1: Mnogo sam puta govorio ovome, i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
2: So think over, and we can talk in summer again.
0: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
1: Razmislite o tome, i na ljetu ćemo onda razgovarati.
2: There was a young man from Vincovski.
0: Volt egy fiatalember Vysockiból.
1: Bio jedan prijatelj iz Vinkovaca.
2: He wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela but he was not there.
0: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán és nem volt ott.
1: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanyasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
2: So you have to think seriously.
0: Komolyan át kell gondolnod.
1: Trebate ozbiljno razmisliti.
2: This is not a game. This is not a fashion.
0: Ez nem játék, ez nem divat.
1: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
2: Then in sannyas ceremony, really your karma burns away.
0: Mert a sannyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
1: Rilikom ceremonie sannyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
2: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
0: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
1: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.